cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: No, you've been...
1: Reklám.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Minden éjjel, minden nap, Panorádió.
9: A 91,5 MHz-en.
10: Panorádió.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@

0: kukac@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Panorádió. Neked szól.

0: Álláshirdetés.
1: A Palicsi Villa Ancóra Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069-524-0960-as telefonszámon. 069-524-0960.
0: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? A Strávamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Strávamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
3: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0663 8483 070.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend! 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Pannon.
6: Tengernyi zene.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: péntek.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: Programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a szerémség, a mácsvai és a kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában. Ilyen a Ivanyác, az állategészségügyi igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB Plus besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitikai hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellen. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátságának.

0: kormánypárti csoportnak közölte Facebook oldalára feltöltött videóban magyar külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyesi énekesnő férjével és 3 gyermekével szombaton a nyárhangoló fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele, és néhányan közös fotót is készítettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét, és a Bor utcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra 15-én, nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog, ugyanis koncertet ad a vajdasági közönségnek. A nyárhangoló fesztivál ma a Valmár együttes fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de a természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Reklám.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Hey, baby.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Ljiljana Ivárnyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólagban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB+ besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Három ember sérült meg súlyosan három különböző késes támadásban Belgrádban az éjszaka folyamán, közölte a szerbiai RTV-vel dr. Daniela Jeftić, a belgrádi mentőszolgálat munkatársa. A támadásokban egy 34 éves férfi, egy 20 éves nő, majd egy 22 éves férfi sérült meg súlyosan. Mindannyiukat a sürgősségi központba szállították. A 20 éves nő megkéselésével kapcsolatban további információk is kiszivárogtak. Az eset 21 óra tájban a főváros központjában történt, a nőt a nyakán, a melkasán és hasán szúrták meg, életveszélyes állapotban szállították el a mentősök, a késelő férfit pedig rövid időn belül elfogták. Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyes énekesnő férjével és három gyermekével szombaton a Nyárhangoló Fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele, és néhány közös fotót is készítették.

0: készítettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét, és a Borutcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra, 15-én nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog, ugyanis koncertet ad a vajdasági közönségnek. A Nyárhangoló Fesztivál ma a Válmár együttes Fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat.
1: Sport.
0: Az angol válogatott Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyeddöntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben. Anglia még a szünet előtt hosszabbításban egyenlített, Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyeddöntőjében. Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdása 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült bekerülniük. Az argentin válogatott szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős időre lehet számítani a nap folyamán, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül lesz.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entei Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Akkor és most.
4: Hey now, you're an all-star.
3: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. Panorádióban.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.

0: folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400. Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Álláshirdetés.
2: A Palicsi Villa Ankóra Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: híradó.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Beke Róbert, a híradó főbb témái. Terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Vucic pénzjutalmat ad annak, aki kátyút talál valamely szerbiai autópályán. Argentina és Anglia bejutott a foci VB elődöntőjébe. Jönnek a részletek. Elvárják a gazdák a szabadkai önkormányzattól, hogy kiálljon mellettük és mindent megtegyen, hogy valós képet mutassa be a jégkáról az illetékes szerbiai hatóságoknak. A termelők Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény területén 50-100%-os kárt szenvedtek el földjeiken a június közepén történt jégverés miatt. Azt szeretnék, ha a kormány természeti csapásnak nyilvánítaná a jégesőt, hogy kártérítést kaphassanak az államtól. Orosz Ildikó nézett utána a témának.
2: Szabadka önkormányzatának illetékesei nem sokkal a jégverés után fogadták az érintett gazdákat, megnyugtatták őket, hogy segítenek, és mindent megtesznek a gazdák kártalanítása érdekében. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere július 9-én a Szabadkai Magyar Rádió műsorában elmondta, az akkori becslések szerint a károk értéke nem érte el a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne.
3: Tartok tőle az eddigi kommunikációból arra következtetve, hogy nem fogják megítélni a támogatást, illetve nem fogunk tudni fordulni az államhoz kártérítésért, mert hogy a törvény szerint abban az esetben jogosult egy önkormányzat igényelni kártérítést, hogyha az éves költségvetésének a 10%-át kiteszi a kárfelmérés értéke. És ugye 9,2 milliárd dináros a szabadkai önkormányzatnak a költségvetése, és bár ez nem egy végleges elemzés, 300 millió dináros értéket szabtak meg, ami ugye nem közelíti meg a 10%-ot, mivel abban a helyzetben vagyunk, hogy nem akkora értékben történtek károk az elemi csapás miatt, hogy jogosultak legyünk, így nem fogunk tudni igényelni állami támogatást a termelőknek.
2: A jég mintegy 7800 hektáron okozott kárt a felmérések alapján. A gazdák szerint a kárfelmérés nem tartalmazza a gabonaféléken keletkezett kár mellett azokat, amelyek a gyümölcsösökben és a zöldségfélék termesztésében történtek. Ráadásul a magántulajdonokban, a házakban is keletkezett kár, amire szintén járna kártalanítás, ha az állam kinyilvánítaná, hogy elemi csapás történt. Matisa Dulic, a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesületének tagja. Úgy vélem, hogy a kár mindenképpen eléri a 9

0: 200 millió dinárt, de vegyük, hogy a határ alatt marad az összeg, akkor is a törvény előírja, hogy a természeti csapást ki kell nyilvánítani a kérdéses összegtől függetlenül is. Tehát a szerb köztársaság kormánya meghozhatja ezt a döntést az önkormányzatra nézve, és akkor jön a kártalanítási eljárás, a bejelentések, és így tovább. Szabadka önkormányzatától azt várják, hogy jelentesse meg a teljes kárfelmérést, hogy teljes képpel rendelkezzenek arról, mekkora területről van szó, és mekkora a kár. A városvezetés ugyanakkor arra kéri a gazdákat, hogy a jövőben biztosítsák földjeiket, és ehhez már jövőre támogatást nyújtanak a városi költségvetésből.
1: Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Iljana Ivárnyac, az állategészségügyi igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólagban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Pénzjutalmat ígért Alexander Vučić annak, aki kátyút talál az autópályákon Szerbiában. Az összeget pedig nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezi, mondta a szerb elnök. Véleménye szerint azonban erre nem lesz szükség, ugyanis kátyút az autópályán senki sem fog találni, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg pénzt fordítottak az úthálózat fejlesztésére és karbantartására. Dóra Alem beszámolója.
2: Szombaton egy Leszkovác környéki útfelújítást tekintett meg Alexander Vučić. Gornyi és Donyi Szinkovác között mintegy 4 kilométeres szakasz kapott új aszfaltot. 1,2 millió eurós beruházásról van szó, mondta a szerb elnök. Hálás vagyok ezeknek a csodálatos munkásoknak, akik nem könnyű körülmények között dolgoztak. Még egy nap maradt hátra, hogy az útpatka is kész legyen a szélén, és akkor sokkal biztonságosabb lesz. Két réteg kőből és két réteg aszfaltból készült, hogy a legnehezebb teherautók is közlekedhessenek, anélkül, hogy az út sérülne. A szerb elnök hozzátette, hogy az állam évről évre óriási összegeket fordít az utak fejlesztésére és karbantartására. Ezért pénzjutalmat ígért annak a személynek, aki kátyút talál bármelyik szerbiai autópályán, az összeget pedig nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezi. Találjanak kátyút az autópályán vagy egy gyorsforgalmi úton. Magas pénzjutalmat fognak kapni. Nem a költségvetésből, hanem saját zsebből. Egyetlen kátyú sincs az autópályán és a gyorsforgalmi úton, sehol. Nincsen, leellenőriztük. Kereshetik, ahogy akarják. Az államfő hangsúlyozta, hogy az ország kevésbé fejlett, szegényebb térségeit is fejlesztik, hiszen Szerbiának egyenletesen kell fejlődnie.
1: Három ember sérült meg súlyosan három különböző késes támadásban Belgrádban az éjszaka folyamán, közölte a szerbiai RTV-vel dr. Daniela Jeftić, a belgrádi mentőszolgálat munkatársa. A támadásokban egy 34 éves férfi, egy 20 éves nő, majd egy 22 éves férfi sérült meg súlyosan. Mindannyiukat a sürgősségi központba szállították. A 20 éves nő megkésedésével kapcsolatban további információk is kiszivárogtak. Az eset 21 óra tájban a főváros központjában történt, a nőt a nyakán, a mellkasán és a hasán szúrták meg. Életveszélyes állapotban szállították el a mentősök, a késelő férfit pedig rövid időn belül elfogták.
3: Sport.
1: Az angol válogatott Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyeddöntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben. Anglia még a szünet előtt hosszabbításban egyenlített, Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyeddöntőjében. Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a nyolcszoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült bekerülniük. Az argentin válogatott szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben.
3: Időjárás.
1: Változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 30 fok körül lesz.
3: Reklám.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
4: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdi?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 5-5, 50, 25.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalon.

0: 0-24-4-150-150. 0-24-4-150-150.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsói és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Iljana Ivárnyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólagban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB+ besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Három ember sérült meg súlyosan három különböző késes támadásban Belgrádban az éjszaka folyamán, közölte a szerbiai RTV-vel dr. Daniela Jeftić, a belgrádi mentőszolgálat munkatársa. A támadásokban egy 34 éves férfi, egy 20 éves nő, majd egy 22 éves férfi sérült meg súlyosan. Mindannyiukat a sürgősségi központba szállították. A 20 éves nő megkéselésével kapcsolatban további információk is kiszivárogtak. Az eset 21 óra tájban a főváros központjában történt, a nőt a nyakán, a melkasán és hasán szúrták meg, életveszélyes állapotban szállították el a mentősök, a késelő férfit pedig rövid időn belül elfogták. Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyes énekesnő férjével és három gyermekével szombaton a Nyárhangoló Fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele és néhány közös fotót is készítettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét és a Bor utcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra, 15-én nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog, ugyanis koncertet ad a vajdasági közönség. A Nyárhangoló Fesztivál ma a Válmár együttes Fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat.
2: Sport.
5: Az angol válogatott Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyeddöntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben. Anglia még a szünet előtt hosszabbításban egyenlített, Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyeddöntőjében. Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdása 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntő.

0: de a négy közé továbbra sem sikerült bekerülniük. Az argentin válogatott szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős időre lehet számítani a nap folyamán, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül lesz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tester ma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tester ma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
4: Kutyazdrávja.
5: Megnyílt a Rea csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai csokoládé manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
7: Pannon. Tengernyi zene.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? A Stravamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Stravamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 5 kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor te.

0: gyártója a Szabadkai Címgáz.
1: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
0: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Hírek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Gőzerővel halad a belgrádi expo építése a nem mindig ideális időjárási viszonyok ellenére is. Alekszandar Vučić szerb elnök és Siniša Mali pénzügyminiszter vasárnap délelőtt a zuhogó esőben személyesen ellenőrizte a munkálatokat. Az államfő elmondta, hogy a nehézségek ellenére már látja a fényt az alagút végén, és a hatalmas erőfeszítéseknek köszönhetően Szerbia a lehető legjobb színben fogja megmutatni magát a világnak. A helyszíni bejárás során Vučić kiemelte, hogy a munkálatok a legmagasabb szabványok szerint zajlanak, az épülő nemzeti stadion külső munkálatait jövő márciusig befejezik, míg a lakások már szinte teljesen elkészültek. A különböző kiállító pavilonok tervezetten szeptemberre állnak majd készen, a leginkább összetett feladatot jelentő nemzeti pavilon pedig utolsóként készül el. Az államfő leszögezte, hogy az expónak bármilyen nehéz is legyen, mindenképpen el kell készülnie a jövő téli határidőre. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB+ besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a szerémség, a mácsvai és a kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád, ahol a sertéstenyésztés koncentráció a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Ljiljana Ivanjac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólagban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban Magyarország külügyminisztere Orbán Anita. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. 3 ember sérült meg súlyosan 3 különböző késes támadásban Belgrádban az éjszaka folyamán, közölte a szerbiai RTV-vel dr. Daniela Jeftić, a belgrádi mentőszolgálat munkatársa. A támadásokban egy 34 éves férfi, egy 20 éves nő, majd egy 22 éves férfi sérült meg súlyosan. Mindennyiukat a sürgősségi központba szállították. A 20 éves nő megkéselésével kapcsolatban további információk szivárogtak ki. Az eset 21 óra tájban a főváros központjában történt, a nőt a nyakán, a mellkasán és a hasán szúrták meg, életveszélyes állapotban szállították el a mentősök, a késelő férfit pedig rövid időn belül elfogták.
3: Időjárás.
2: Ma a továbbiakban is felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 30 fok körül lesz.
3: Reklám.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a

0: teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt. Hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Hegyezd a füled,
4: mert nincs itt semmi látnivaló.
3: Pannon Rádió.
5: A te hangod.
3: A te hangod. A te hangod.

0: Ez a Pannorádió.
1: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Álláshirdetés.
6: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz. Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.

0: Helyszíni bejárás során Vucic kiemelte, hogy a munkálatok a legmagasabb szabványok szerint zajlanak. Az épülő nemzeti stadion külső munkálatait jövő márciusig befejezik, míg a lakások már szinte teljesen elkészültek. A különböző kiállító pavilonok tervezettel szeptemberrel állnak majd készen, a leginkább összetett feladatot jelentő nemzeti pavilon pedig utolsóként készül el. Az államfő leszögezte, hogy az expónak bármilyen nehéz is legyen, mindenképpen el kell készülnie a jövő téli határidőre. A szülőgondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat, hívta fel a figyelmet Milica Gyurgyevics Stamenkovski. A szociális ügyi miniszter a napokban elfogadott jogszabály részleteit ismertette a szerb közmédia műsorában. A szerb parlament által elfogadott törvény célja, hogy elismerje a sajátos nevelésű igényű vagy fogyatékkal élő gyermekeket gondozó szülők státuszát, anyagi támogatást és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintetteknek. A tárcavezető elmondta, hogy most először esik szó a szülők jogairól, hiszen eddig kizárólag a gyermekekéről beszéltek. Azok a szülők, akik napi 24 órában gondoskodnak gyermekükről, havi 65 ezer dináros juttatásban részesülnek, magyarázta. Hozzátette, a támogatás minden év március 1-én emelkedik, mégpedig a szerbiai átlagkeresetek növekedésének megfelelő mértékében. Hangsúlyozta azt is, hogy a törvény egyetlen jelenlegi jogosultságot sem függeszt fel. A gyermekek és a gondozásra szoruló személyek továbbra is megkapják az emelt ápolási és gondozási támogatást, valamint továbbra is igénybe vehetik a szociális védelem szolgáltatásait, mondta a tárcavezető. Fokozatosan újraindul a magyarországi közmédia hírszolgáltatása a július 7-i átmeneti leállás után, közölte az MTVA. Szombattól az M1 képernyőjén, a rádiókban és a digitális felületeken is megkezdődött az adások összehangolt helyreállítása. A folyamat hátterében az áll, hogy Horváth András vezérigazgató új hírszolgáltatási alapelveket adott ki. Az új struktúra biztosítja a lakosság hiteles és pártatlan tájékoztatását. A rádiók közül a Kossuth és a Bartók továbbra is közös műsorfolyamot sugároz, de július 11-től már friss hírblokkokkal jelentkeznek. A Petőfi, a Dankó, a Nemzetiségi és a Nemzeti Sport Rádió hírszolgáltatása pedig már a korábban megszokott idősávokban hallgatható. Az M1 Televízión egyelőre a képernyő alján futó hírszalagon olvashatók a legfontosabb információk, az élő stúdióadások és a politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként térnek majd vissza, olvasható a közleményben. Engedély nélkül is megtartották a Sörfesztivált Szabadkán. A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan idén sem kaptak zöld fényt az illetékes szervektől, hogy megszervezzék a kézműves sörfesztivált. Ezért DAC Sörfesztivál néven került megrendezésre az esemény a város központjában. A rendezvényt egyébként áramkimaradás zavarta meg, amely fennakadásokat okozott még a vezetékes ivóvíz ellátásban is Szabadka számos részén. Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyes énekesnő férjével és 3 gyermekével szombaton a Nyárhangoló Fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele és néhány közös fotót is készíthettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét és a Bor utcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra, 15-én nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog. Ugyanis koncertet ad a vajdasági közönségnek. A Nyárhangoló Fesztivál ma a Valmár együttes Fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat.
1: Időjárás.
0: A továbbiakban is változóan felhős időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja helyenként a 30 fokot. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok válthatják egymást, a hőmérséklet ugyancsak 30 fok körül alakul.
2: Minden éjjel, minden nap, Pannon Rádió.
3: A 91,5 MHz-en.
4: Pannon Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: te veszik.
1: Akkor és most.
2: Hey now, you're an all-star.
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
3: a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Híradó.
11: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó főbb témái. A szülőgondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat Szerbiában. Argentina és Anglia bejutott a foci VB elődöntőjébe, és szó lesz a hűséges gólyák és a hűtlen pelikánokról is. Jönnek a részletek. A szülőgondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat, hívta fel a figyelmet Milica Gyurgyevic, Stamenkovski. A szociális ügyi miniszter a napokban elfogadott jogszabály részleteit ismertette a szerb közmédia műsorában. A szerb parlament által elfogadott törvény célja, hogy elismerje a sajátos nevelési, igényű vagy fogyatékkal élő gyermekeket gondozó szülők státuszát. Anyagi támogatást a közmédia műsorában. A szerb parlament által elfogadott törvény célja, hogy elismerje a sajátos nevelési, igényű vagy fogyatékkal élő gyermekeket gondozó szülők státuszát, anyagi támogatást és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintetteknek.

0: személyek továbbra is megkapják az emelt ápolási és gondozási támogatást, valamint továbbra is igénybe vehetik a szociális védelem szolgáltatásait, mondta a tárcavezető. Szintén fontos előrelépés, hogy a szülőgondozók biztosítottakká válnak. Milica Gyurgyevics, Stamenkovszki.
1: Október 1-től beléphetnek a jogérvényesítés rendszerébe. Az eljárást a lehető legjobban leegyszerűsítjük. Képzéseket tartunk majd a szociális központokban, a központ adja majd ki a végzést a szükséges dokumentumok alapján, a minisztérium pedig megköti a szerződést. Ez lényegében egyfajta munkaviszony. Formálisan, jogilag nem teljes mértékben, de lényegében abban a pillanatban létrejön egy munkaviszony, és a minisztérium a szerződéssel részletezi a mi kötelezettségeinket az irányukba.
0: Gőzerővel halad a belgrádi expo építése a nem mindig ideális időjárási viszonyok ellenére is. Alekszandar Vučić, szerb elnök és Siniša Mali pénzügyminiszter ma megtekintette, zuhogó esőben személyesen ellenőrizte a munkálatokat. Az államfő elmondta, hogy a nehézségek ellenére már látja a fényt az alagút végén, és a hatalmas erőfeszítéseknek köszönhetően Szerbia a lehető legjobb színben fogja megmutatni magát a világnak. A helyszíni bejárás során Vučić kiemelte, hogy a munkálatok a legmagasabb szabványok szerint zajlanak. Az épülő nemzeti stadion külső munkálatait jövő márciusig befejezik, míg a lakások már szinte teljesen elkészültek. A különböző kiállító pavilonok tervezetten szeptemberre állnak majd készen, a leginkább összetett feladatot jellemző nemzeti pavilon pedig utolsóként készül el. Az államfő leszögezte, hogy az expónak bármilyen nehéz is legyen, mindenképpen el kell készülnie a jövő téli határidőre. Hűséges gólyák és hűtlen pelikánok is élnek a belgrádi állatkertben. A park igazi zöld oázisként működik a szerb főváros szívében, ahova egyes állatok önként térnek vissza minden évben. Másikak pedig annyira megszokták már az emberek közelségét, hogy párkapcsolati drámáikat is a nyilvánosság előtt intézik. A belgrádi állatkert biológusa Óvári Krisztián mutatott néhány érdekességet. Sós Georgina összefoglalója.
1: Madagaszkári hangulat uralkodik a belgrádi állatkertben. A gyűrűs farkú makik kicsinyeikkel együtt elégedetten hűsölnek. Bár a kifutó szigetet eredetileg kifejezetten nekik alakították ki, mégsem ők voltak az első lakók. Az itt élő gólyapár története egészen különleges. Az állatkert ugyanis állatmentő központként is működik, vagyis olyan egyedeket fogad be, amelyeknek segítségre van szükségük. Korábban két ellátásra szoruló gólya esett szerelembe egymással, és itt nevelték fel első fiókáikat. Az egyik kirepült fióka később visszatért Afrikából, és magával hozta a párját is. Ők építették meg fészküket a madagaszkári sziget közepén, ahol immár saját kicsinyeiket nevelgetik. Bár ezek vadon élő állatok, elrepülnek, majd visszatérnek, és úgy döntöttek, hogy az állatkertben élnek. A közhiedelemmel ellentétben az állatkert nem feltétlenül olyan hely, ahol az állatok be vannak zárva. Vannak olyan lakói is, amelyek saját maguk választják ezt a helyet otthonuknak, és erre rendkívül büszkék vagyunk. Végső soron ez egy zöld oázis a város szívében, egy valódi vadon a város közepén, és ezt mindig öröm látni. Óvári Krisztián, a belgrádi állatkert biológusa, aki korábban a Palicsi állatkertben is dolgozott, egy másik, kevésbé hűséges lakót is bemutatott a nagy közönségnek. Nem ritka, hogy egy hím pelikánnak az egyik helyen van egy fészke az egyik feleségével, kicsit távolabb pedig egy másik fészke egy másik tojóval. A két tojó pedig nem is tud egymásról, és amikor mégis összetalálkoznak, abból bizony nagy dráma lesz. Érdekesség, hogy egykor a mi vidékeinken is éltek pelikánok, de az emberi tevékenység gyakorlatilag kiszorította őket. Ma már inkább az arab félszigeten fordulnak elő nagyobb számban. A belgrádi állatkertben azonban nagyon jól érzik magukat, aminek legfőbb bizonyítéka Nóle és Bozsana, akik új évkor keltek ki a tojásból. A belgrádi állatkert minden nap 9 és este 8 óra között várja a látogatókat. A belépő felnőtteknek 800, gyerekeknek 500 dinár, 3 éves kor alatt pedig ingyenes.
0: Sport. Az angol válogatott Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyed döntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben. Anglia még a szünet előtti hosszabbításban egyenlített, Bellingham lőtte a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1900

0: 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyeddöntőjében. Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó. A 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült beverekedniük magukat. Az argentin válogatott Angliával játszik az atlantai elődöntőben.
1: Időjárás.
0: A továbbiakban is változóan felhős időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja helyenként a 30 fokot. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok válthatják egymást, a hőmérséklet ugyancsak 30 fok körül alakul.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Pannon Rádió 91.5.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

Fájklep le alatt valami rém tört rá a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
3: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.

0: Álláshirdetés.
1: A Palicsi Villa Ankóra Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069-524-0960-as telefonszámon. 069-524-0960.
0: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

Vajdaságban, Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: cor, ești moște.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjainkis az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Immár 65. alkalommal szervezték meg az arató ünnepet Felsőhegyen. A jubileumi rendezvényen a hagyományőrző kézi aratás, a kocsis felvonulás és a főzőverseny mellett bemutatták Táborosi László Arattam, Arattam, Kévét is kötöttem című könyvét is. A vajdasági viszonylatban is kiemelkedő tradícióval bíró eseményre a környező települések mellett Magyarországról is érkeztek vendégek. Templombúcsút és falunapot ünnepeltek ma Kelebián. A Divizio Apostolorum római katolikus templom zsúfolásig megtelt hívekkel, akik közösen emlékeztek meg az apostolok szétküldésének ünnepéről. Kiváló évük van idén a szalakótáknak. A Palics-Ludas közvállalat és a Ripária Természetbarátok Egyesületének tagjai július közepéig több mint 200 fiókát gyűrűztek meg. A szakemberek szerint az is fontos, hogy a madarak közül egyre több természetes költőhelyen kezd el fészkelni. A közvállalat és az egyesület több mint 20 éve foglalkozik a szalakótek védelmével. Vajdaságban akkor 15 párról tudtak. Jelenleg mintegy 600 szalakóta párra becsülik az állományt. Az elődöntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Kedden, közép-európai idő szerint 21 órától a két európai labdarúgó szuperhatalom, Franciaország és Spanyolország csap össze Dallasban. Szerdán szintén este 9 órától Argentína Angliával játszik az atlantai elődöntőben. Szombaton Miami-ban 23 órától az elődöntők vesztesei mérkőznek meg egymással a bronzéremért. A finálét pedig vasárnap 21 órától az elődöntők győztesei vívják meg New Yorkban.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Panna

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannonrádióban.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: A nyílt viszaragján két legény hajába kapott a szél. Oly sok emlék, oly sok bánat, mi útközben temetnek.
2: Messze még a vég, úgy hiszem, én is húzom pár évig, hánykolódva a végtelen tenger vizén az örökké valóság.

Namen.